0: L'ambassade tous à SIM 081 09 06 668 AMA 09 90 38 32 68
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununua na kutumia.